saisakpa sidagi ahanma oina lokhachariba isai asi panthungi dara nungshiba filmasidagi bimol phibongna sairingba anansalaina sairangbai seni.